vítel si tá stromjak. V misku velej úz ešte jabrídy bútel kvát.